0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyamasztok, va! Jodin FM.
1: Klasszne radio. V dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Всем ясно, два и один FM.
2: Классное радио в дорогу.

0: Віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Pősze Gergely atya, a Nagybégányi, Kisbégányi és Guti egyházközségek áldozópapjának gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Залишайтеся з нами.
3: Krisztusban kedves rádióhallgató hívek, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Egyházunk ezen a héten Szent István királynak az emlékét tartja, ünnepli, és az evangéliumban hallhatunk a jó pásztorról szóló példabeszédet, amelynek a pásztornak a képe, vagy más néven szimbóluma hosszú történeteken folyik keresztül, mint a szinoptikus evangéliumoknál, Máté, Márk, Lukácsnál, és mind János evangéliumánál Jézus megmutatja a küldetését a pásztornak. Az ókori keleten az asszíroknak és a sumereknek az írásaiban a királyt úgy mutatták be, mint a pásztort, mivel a legeltetés az uralkodásnak a címét jelölte. Ennek a szimbólumnak az alapjának tekinthetjük a gyengékről való gondoskodást, mivel a feladat körei közé tartozott. A jó pásztorról szóló példabeszédünk felragyogtatja nekünk Krisztusnak a felragyogó uralkodását. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja jó helyért. Krisztusban kedves rádióhallgató hívek, nagy összefüggés van a kenyészaporítás és a jó pásztor példabeszéde között, hogy valójában mindkét esetben ugyanarról van szó, amiből él az ember. Az egyik nagy filozófus azt mondja, hogy Isten népének igazi pásztora elsőszülöttét, a logoszt pásztorrá tette. Ez így van, ez a mai ünneplő szentel is, hogy kiválasztja a magyar nép Szent István király uralkodni, vagy más néven pásztorkodni. Három alapvető vágy él, vagyis pontosabban van az emberben, ami életét lényegében meg tudja változtatni. Az első a mindennapi kenyérről gondolkodni, emberi kapcsolatokat létrehozni, és szellemi és lelki javakat gyűjteni. Az elsőnél a mindennapi kenyérről gondoskodni, Isten király tanítja a népét vetni, aratni, földet művelni, kőből házat építeni, amíg a sátorban laktak, nem tudták az becsülni mások otthonát, mások tevékenységét, mert amikor megtették az első lépéseket a házak építéséhez, megváltozott a tudatuk. Az emberi érték és a gondolkodással kapcsolatban. Nagyon sokszor próbálunk az életben gondoskodni, több esetben is, akár szüleinkről, barátainkról, a házasságunkról, akár a mindennapi kenyérről egyaránt. Remélhetőleg minden nap elmondjuk az Úrnak azt az imáját, amelyben benne van ez a kérés, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Úgy vélem, úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy naponta vannak szükségleteink, melyekben igényeljük a mennyi atyánk segítségét. A másodikban emberi kapcsolatokat létrehozni. István király ugye megtanította az embereket a kőházak falainak, az építésére és a halazására, az emberi kapcsolatoknak a magas pillére. Legfontosabb az, amikor emberi kapcsolataink milyen virágzóak, és létre is tudunk hozni virágzó kapcsolatokat. És ezekben a virágzó kapcsolatokban elengedhetetlen az egymáshoz való viszony és a közös együttműködés. Nyilván vannak több olyan esetek, amikor a lépcsőn nem felfelé megyünk, hanem lefelé. De arra kell odafigyelni, hogy ez a virágzó, pompázó kapcsolat ne a lépcsőn lefelé menjen, hanem felfelé és új lépéseket és újabb virágokat teremjen az életben. És ebben az utolsó a szellemi és a lelki javakat gyűjteni, ez a tető a házon, ez a tető a hazán. A lelki javak és isteni keresése. Az én házamat Istennel vagy Isten nélkül képzelem el. Ez az az Isten keresés. Elsősorban akkor keresi valaki az Istent, ha valami probléma adódik az életben. Akár házasságban, barátságban, az életnek a fondorlataiban, a családban, a családi viszonyban. De azonban, kedves testvérek, nem csak akkor kell keresni az Istent, amikor bajunk van, hanem akkor is, amikor én boldognak érzem magamat. És ez lehet az a kulcs, ez lehet a mindennapi kérés, amelyet nagyon sok szeretet fohászhoz, ahhoz a forráshoz hozzá tud bennünket vezetni magához, a jó Istenhez. Próbáljuk, kedves testvérek, Isten szeretetét nem kijátszani. Sok-sok sötét napon átélünk ebben a mai világban, családi kapcsolatban, de egy dolgot nem szabad elfelejteni nekünk embereknek, hogy az Isten szereti az ő népét. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, Görög katolikus percek című műsorunkat hallhatták. Pősze Gergely atya, a Nagybégányi, Kisbégányi és Guti egyházközségek áldozópapjának gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гут. Дякуємо за увагу! Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузус Радіо. Megdobbant.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Ungváron rendezték meg a Talantikos elnevezésű nagyszabású gyermekfutballfesztivált, amely az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség közös projektjének részeként valósult meg. A rendezvény gyerekeket, szülőket, edzőket és sportmenedzsereket hozott össze, fő célja pedig a gyermekfutball népszerűsítése volt. A futball intenzíven 8 csapat vett részt. A gyerekek több ügyesség és játékos feladatban mérhették össze tudásukat, lábteniszben, futballnézetben, dartsban, panában, valamint 2-2 és a 3-3 mini mérkőzések szerepeltek a programban. A fesztivál ünnepélyes díjátadóval zárult, ahol minden fiatal sportoló emlékérmet kapott. A Talantikos őszinte érzelmeket, új tehetségeket és felejthetetlen élményeket adott, ismét bebizonyítva, a sport szeretete gyermekkorban születik. Vůzrodivit bůh se masztávnou dětěčí futbolní festival Talantikosik realizujeci u mežach projektu Ukrajinskoj asociací futbolu ta Zakarpatskoj asociací futbolu. Podíje objednala dětej, baťky u trenerů, sportivních manažerů. A hlavnou metou stala popularizace dětěčího futbolu. U futbolnému intenzivu vzali účast 8 komand. Děti zmahali se u tenisboli, u futbolnému kvadrati, darci, pani a takož u formáti 2x2 a 3x3. Festival završuje úročistým nahorodženiem. Kožen juný sportsmen i sportsmenka otrimali pamětnou medaľ. Талантікос подарував щирі емоції, відкрив нові таланти та вкотре довів, любов до спорту народжується з дитинства. Az ungári Avangard Stadion műfűves pályáján rendezték meg a legendás kárpátaljai futballista és gyermekedző Volodymyr Pinkovszky emlékére szervezett tornát, amelyen a 2017-es korosztály 8 csapata vett részt. A mérkőzések nagy izgalmakat hoztak, a dobogó pedig így alakult: aranyérem Ungvár FC, ezüstérem Minaj FC, a bronzérmes a beregszázi Beregvidék lett. Az ünnepélyes díjátadón a torna legjobb fiatal játékosait is elismerték különböző posztokon. Közülük kiemelkedett Mitro Kindrát, csatár teljesítmény a Beregszázi Beregvidékből. На Ужгородському стадіоні «Авангард» відбувся турнір пам'яті легендарного закарпатського футболіста та дитячого тренера Володимира Пінковського, у якому зійшлися 8 команд гравців 2017 року народження. Матчі видалися напруженими, а за підсумками протистоянь п'єдестал пошани виглядав так: золото ФК «Ужгород» білі, срібло «Минай», бронза СК «Берегвідейк» Берегово. Під час урочистої церемонії нагородження відзначили і найкращих юних гравців турніру в різних амплуа. Серед них нападник Дмитро Кіндрат із СК «Берег», який продемонстрував високу індивідуальну майстерність. A Lehocki Tivadar nevét viselő Kárpátaljai Néprajzi Múzeumban megnyílt az első Sípszó visszhangja című kiállítás, amely a kárpátaljai futball 125 éves történetét mutatja be. A megnyitón sporttörténészek, ismert újságírók és futballveteránok osztották meg gondolataikat. A tárlat külön részekben mutatja be, hogyan alakult a régió labdarúgása a szovjet időszakban és a független Ukrajna korszakában. Az utolsó blokkban látható a nemzeti válogatott első hivatalos mérkőzésének programja és jegye, valamint az ungvári Hovella, Mina FC, az ungvár női csapata, továbbá a megye amatőr és gyermekifjúsági labdarúgásának trófeái. У Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводора Лихоцького презентували виставку «Відлуння першого свистка», присвячену 125-річчю закарпатського футболу. На відкритті виступили історики спорту та відомі журналісти, а також ветерани футболу. Окремі розділи виставки розповідають про те, яким був футбол Закарпаття в радянський період та в часи Незалежної України. В останньому розділі представлена програма та квиток із першого офіційного матчу футбольної збірної команди України. Артефакти ужгородської Говерли, ФК «Минай», жіночого футбольного клубу «Ужгород», а також трофеї сучасного аматорського та дитячого юнацького футболу області. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк іш békesség, Істентől, ами меннєї Атянктól, іш аз Ур Єзус Христустól. Амен. Valóban nincs segítség nélküled, és ki máshoz mehetnénk, hiszen az örök életnek forrása van te nálad. Örök életnek beszéde, örök életnek útmutatása. Hadd tudjunk, Urunk, így téged keresni, és téged segítségül hívni mindennapjainkban, mindennapi életünkben, küzdelmeinkben, kétségeink közepette. Még akkor is, amikor kevésbé fontos döntéseket kell meghoznunk, és akkor is, amikor valóban nehéz, talán sorsdöntő döntések előtt állunk, hadd tudjuk magunkat rábízni a te vezetésedre, a te jelenlétedre, a te szeretetedre. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi életünket, igénynek minden ajándékával, igénynek minden vezetésével, szüntelenül légy jelen közöttünk, és munkálkodj a mi szívünkben. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi istentiszteletünket, a mai reggelünket, áld meg a mi odafigyelésünket a te igédre, a mi kutatásunkat, keresésünket, és te adj nekünk válaszokat, te eleveníts meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből szeretném felolvasni a 6. fejezetből, a 9. verstől kezdődően a 12. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A zsidókhoz írt levél 6. részében a 9. verstől kezdődően a 12. versig így szól hozzánk Isten igéje. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanaz az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és talán általánosan megállapítható, elmondható Pál apostolnak a leveleiből is, és ezekből az iratokból, szent iratokból, hogy nagyon sok feddés, nagyon sok bírálat van bennük, ami érintheti az embernek a személyes életét, és érintheti egy gyülekezetnek az életét is. Sokféle útmutatás között azért el van rejtve, sokszor nem is burkoltam, az, amiben egy-egy személy, vagy éppen egy-egy gyülekezet nem áll hitének magaslatán, és amivel dolgoznia kell. És mindezeknek a mélyén, a levél íróiban, mindig ott van az a meggyőződés, hogy nem hiába való a sok feddés, nem hiába való a tolmácsolása az Isten igéjének, mindaz, amit az Isten szent lelke előttük megvilágított, amiben őket megszólította az Isten szent lelke, azt továbbadni, leírni, elküldeni, sosem hiába való, mert ott van az a meggyőződés, hogy szabad nekünk jobbat gondolni azokról, akik olvassák, mint azt, ami miatt a levelet megírjuk. Hiszen ezek a levelek nagyon sokszor éppen azért íródnak, mert valamilyen tévtanítás, vagy akár valamilyen erkölcsi elhajlás mutatkozik meg a gyülekezetben, és ennek visszavágása, ennek megakadályozására irányul egy-egy levél. De ezekben mindig ott van az alázat és az a reménység, hogy szabad felőletek jobbat gondolni. Hogy nem csak az van, ami látszik, nem csak azok a hírek valósak, amik eljutnak hozzánk a ti életetekből, a ti gyülekezetetekből, hanem szabad nekünk jobbat gondolni, hogy ott van az üdvösség. Ott van az üdvösség elkészítve a számukra is. A református hagyományainknak egyik központi gondolata, hogy az Isten igéinek hirdetése maga is az Isten igéje. És minden igé hirdetést ennek a súlyával kell meghallgatnunk, ennek a súlyával kell ülnünk és fülelnünk, hogy miben akar bennünket megszólítani az Isten igéje. És ez vonatkozik, kedves testvérek, a kevésbé jó vagy kevésbé tetsző ige hirdetésekre is, az is az Isten igéinek hirdetése. És vonatkozik arra is, amikor éppen az ige hirdetőnek a személye tűnik akadálynak abban, hogy az Isten igéjét meghalljam. A hirdetés, az Isten igéről való beszéd, a prédikáció, az maga az Isten igéje, amelyben az Isten lelkének van hatalma bennünket megszólítani. És ezt azért érdemes így látni, mert ahogyan személyes

Írója, vagy a levél írói, és a gyülekezet. És talán sokszor hasonló gondolatok járnak egy-egy prédikáció elkészítése közben, egy prédikáció megimádkozása közben a készülő lelkésznek is a fejében, vagy a szolgálattevőnek a fejében, hogy mi az, amit el kell mondani a gyülekezetnek. Mi az, amire szüksége van azoknak, akik hallgatják. Vagy hogyha a levelekről van szó, azoknak, akik olvassák azt a levelet. Mert ahogyan a levél írói, nagyon gyakran mi magunk is látjuk a hiányosságokat a magunk életében, látjuk a hiányosságokat egy-egy gyülekezetnek az életében is. És még hogyha vannak is ilyen nagyon személyre szóló megszólítások, szándékot, megszólítások, nem vagyok a híve ezeknek, de valahol azt lássuk meg, hogy mindezen túl ott van annak az elrejtett lehetősége, hogy az Isten az ő igéjén keresztül ma is megszólítson bennünket, ma is szembesítsen bennünket. Még akkor is, hogyha sok tekintetben kilóg a tökéletlenségünknek a lólába, meg annyi lólába számtalan módon és számtalan helyen, úgy lelkészileg, úgy pedig a gyülekezet részéről, amivel szembesülhetünk, hogy van mivel még küzdenünk, van mind még javítanunk a mi életünkben, de a legfontosabb üzenet mégis az, amit itt az első versben megfogalmazódik, hogy szabad nekünk attól még jobbat gondolni felőletek. Szabad nekünk attól még jobbat gondolni egymás felől. És ez a jobbat gondolás, ez nem kevés, amikor arról beszél, hogy itt az üdvösségről van szó. És szabad nekünk azt gondolni a másik ember életéről, bár látom a bukásait, látom a hiányosságait, és ők is látják az enyémet. Látjuk egymás tökéletlenségét, sokszor talán eljutunk még odáig is, hogy harag gyullad a szívünkbe, és egészen bicska nyitogató dolgokat fedezünk fel közvetlen környezetünkbe, és felháborít és bosszant. De szabad nekünk azt gondolni a másikról, egymásról, hogy el van készítve az üdvösség mindkettőnk részére. Hogy az Isten üdvössége, az Isten megbocsátó kegyelme, az nem csak nekem üzenet, hanem számára is üzenet. És ő is meghallhatja. Szabad nekünk jobbat gondolni egymásról. Attól még Isten igéjének igaza van, attól még Isten igéje helytálló, amikor ránk pirít, amikor megfed bennünket, attól még sok mindenben helytelenül járok el, és nagyon sokszor kiütközik a mi önzőségünk, vagy éppen képmutatásunk, jelen van a mindennapokban. Harcolunk is, jó esetben harcolunk és küzdünk is ezzel, de azért szabad jobbat gondolni egymásról. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár. Megrója a gyülekezetet, nagyon sok módon, nagyon sokféle módon rámutat arra, hogy mi az a hiányosság ebben a gyülekezetben, ezeknek az embereknek az életében, ami akadálya lehet annak, hogy a kegyelem teljességét megértsék, hogy Krisztus útján járjanak. De nem hallgatja el, és kiemeli, és bátorít, és biztat, és bennünket is biztat, hogy szabad nekünk jobbat gondolnunk felőletek, ami üdvösséggel jár. Szabad nekünk jobbat gondolni egymásról. És itt a korábbi versekre visszatekintve azt látjuk, hogy holt cselekedetekről beszél az Isten igéje, holt cselekedeteknek a gyakorlásáról, amelyek által nyilvánvalóan a Szentírás tanúsága alapján, és azt gondolom, hogy keresztény életünknek gyakorlata alapján is kimondhatjuk, hogy nem ez az üdvösségnek az útja, nem ez az üdvösségnek az útja. És az, amiben a mások hisznek, az, ami számukra nagyon fontos mérföldkő lehet, még hogyha előttünk nem is tűnik olyan fontosnak. Ha a hit nagykorúságában ezeket már nem tartjuk olyan eleven kérdéseknek, attól még a másik ember számára ez az, és a másik ember ettől még nem feltétlenül távolodik el attól az üdvösségtől, amiről beszél itt a levél írója.
Azonban érdemes ezt is a megfelelő

0: lázattal kezelni, mert valóban lehetünk és legyünk is jó reménységgel mindenki felől. És a levél írója is így van azok felé, akiknek szánta ezt a levelet. És azt mondja, hogy közel vagytok az üdvösséghez. Közel vagytok az üdvösséghez. Ez azonban egy nagyon komoly figyelmeztetés, egy nagyon komoly megrovás is. Amikor Jézus azt mondja az egyik írástudónak, hogy nem vagy messze az Isten országától, akkor éppen arról beszél, hogy nem vagy az Isten országában. Amikor arról beszél számunkra az Isten igéje, hogy nem vagytok ti messze az üdvösségtől, közel vagytok ti az üdvösséghez, akkor éppen arról beszél, hogy még valami nincs a helyén. Valaminek még meg kell történnie, valamit még meg kell érteni, valamit még el kell fogadni, valamit még el kell engedni, hogy az üdvösségnek részesei lehessenek. És arról beszél így a levél írója, hogy milyen nagy érték, milyen különösen fontos, még az Isten előtt is, az, ahogyan ők ragaszkodnak a Mózes törvényekhez, nagyon szépen fogalmaz, nagyon kedvesen fogalmaz a zsidókhoz írt levél szerzője, amikor azt mondja, hogy mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Tehát nem mondja azt, hogy ez semmi. Nem mondja azt, hogy ez nem fontos egyáltalán, hanem nem igazságtalan az Isten, látja ezeket a dolgokat. De az üdvösség nem minden, és nem ezekért adatik. Az a hűséges szolgálat, ami ott volt a zsidó népnek az életében, ahogyan az, amiben megismerték őt az Isten, megismerhették az Isten kegyelmét és a közeledésnek a lehetőségét az Istenhez, ők azt gyakorolták, az nem csekély dolog. És az nem igazságtalan az Isten, hogy ezeket ne vegye figyelembe. És megvan, meg a jó cselekedetnek is az értéke, az értelme, a súlya. Mégis olyan éles különbséget szükséges tennünk a hitből fakadó cselekedetek között, és az üdvösségre törő, az üdvösséget megharcolni akaró jó cselekedetek között. Szükséges az is, hogy megmaradjanak a jó cselekedetek, hogy látszódjanak a jó cselekedeteink, hogy elkísérjenek a mi életünk folyamán. Ugyanakkor az is a Szentírásból vett nagyon mély igazság, hogy ne kezdjük újra lerakni az alapjait a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek. Ez a tegnapi égeszakaszból vett rész. Hogy ne kezdjük el újra lerakni ezeket, mert beleesik. Sokszor a keresztény ember is azt gondolja, hogy olyan magatartás formákat felvéve, olyan általános cselekedeteket meglépve, a hitnek bizonyos szintjén állva, már bizonyos. A cselekedetek által már bizonyos lehet abban, hogy mit jelent számára az üdvösség, hogy jövő az üdvösség. És talán nagyon sokat lenne érdemes beszélni arról, hogy mit is jelent az a különös különbség, talán rezgésszámbeli különbség, vagy frekvenciabeli különbség, ami jelen van a holt cselekedetekből való üdvösség megtalálása között, és a hitből fakadó cselekedetek között. Van valami nagyon mélyen elrejtett, valami nagyon titokzatosnak tűnő különbségtétel, ami az Isten színe előtt, az Isten igazságában, az Isten teljességében. Ez elég egyértelmű, csak a számunkra keveredik sokszor össze. Érdemes újra a tegnapi igeszakaszt egy picit összekapcsolni a mai igeszakasszal. Ott arról beszél az Isten igéje, úgy fogalmaz az Isten igéje, hogy mint a föld, amelyik beisza az esőnek a vizét. Most épesik az eső, és talán már nagyon sokan várták is az esőt. És akkor azt mondja az ige, hogy és ez a föld, amelyik beisza az éltető vizet. Terem vagy gyümölcsöt, vagy tövis kórót. És mind a kettő végzi a maga munkáját, mind a kettő terem, csak nem mindegy, hogy mit. És azt mondja Jézus egy másik helyen, hogy gyümölcséről lehet megismerni a fát. gyümölcséről lehet felfedezni, megismerni, hogy mi van a mélyén, milyen gyümölcsöt képes hozni, milyen áldást képes hozni egy-egy fa. És ez egy biztos jel. Ez egy biztos jel, amiben szét lehet válogatni a holt cselekedeteket az Istennek tetsző cselekedetektől. Az a gyümölcs. A gyümölcsnek a jelenléte. A gyümölcsnek a bizonyossága. És ebben a gyümölcsben, a gyümölcs termésben kell nekünk nagyon szilárdan jelen lennünk. Valóságként a mi életünkben megtapasztalni, megragadni azt, hogy a mi életünk az ennek a folyamodványa legyen, ebben maradjon meg, gyümölcsöket tudjunk teremni. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik a hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Hit és türelem által örököljék az ígéreteket. Kedves testvérek, ez a gyümölcstermő életnek az egyik megközelítése, hogy a mi életünk is olyanná legyen. Úgy teremjen meg egyszerű gyümölcsöket, nem kell nekünk az egész világot újra megváltani, nem kell nekünk gondot viselni, sok száz, ezer, vagy akár több százezer emberről is. A mi gyümölcstermésünk a mi helyünkön kell, hogy valóban édes és jó gyümölcsöt hozzon. A mi életünk a saját helyünkön kell, hogy a körülöttünk élő világ legyen olyan bizonyossággal felőlünk, hogy jó gyümölcsöket termünk, hogy jó gyümölcsök vannak jelen a mi életünkben. És ebben ne legyünk restek, hanem kövessük azokat, akik a hit és a türelem által öröklik az ígéreteket. Ne fáradjunk bele a jó gyümölcsök termésében. És vetkőzzük le a holt cselekedeteket, a fölösleges holt cselekedeteket, hanem nap mint nap kérjük el az Istentől azt, hogy hogyan is, miben kíván bennünket használni. Hiszem azt, hogy akkor vagyunk képesek valóban jó gyümölcsöket teremni, és áldássá lenni a körülöttünk élő emberek számára, hogyha megvan ez a kapcsolatunk az örökkévaló Istennel, és engedjük, hogy az Isten szent lelke tanítson bennünket, és vezéreljen bennünket. Hit és türelem által, a mindennapokban, sok-sok élethelyzetben, hogy a mi cselekedeteink, a mindennapi cselekedeteink, nem amit kifejezetten úgy próbálunk meg magunknak elkészíteni, hogy ez most a hit cselekedete, hanem a mindennapi életben minden cselekedetünk valahol alárendelődjön annak a vágyakozásnak, hogy gyümölcstermő legyen az életünk. A életünknek összessége, életünknek cselekedetei, és hogy örökölhessük az ígéreteket. Kívánom, kedves testvérek, hogy Isten igéje hadd emlékeztessen ma bennünket arra, hogy a mi életünknek egyik legfontosabb, keresztény életünknek egyik legfontosabb jellemvonása az a gyümölcstermés. Látszania kell annak, hogy mi Krisztusban vagyunk, Krisztuséi vagyunk, hogy bennünket az Isten lelke vezérel. Nem abban, hogy lerakjuk a holt cselekedeteknek újabb alapköveit, hogy elvárásokat fogalmazunk meg, vagy hogy mások felől mit gondolunk, szükséges, hogy jó reménységgel legyünk mások felé, de a bizonyosságot számunkra az adhatja meg, amikor visszatekintve a mi napjainkra, életünkre, azt látjuk, hogy az Isten jelenléte ott volt. Még akkor is, ha nem minden úgy sikerült, ahogy mi szerettük volna. Ha nem mindenben a mi akaratunk valósult meg. De azt felfedezni, hogy ott volt benne az Isten. Ott volt benne az Isten jelenléte, az Isten terve, az Isten akarata. És ezelőtt örömmel tudjuk magunkat meghajtani, és örömmel tudjuk elfogadni. Kívánom, kedves testvérek, hogy így hozzuk meg minden nap a magunk gyümölcseit az örökkévaló Isten dicsőségére. Amen. Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy te ne tedd hiába valóvá a mi felkeléseinket, ne tedd hiába valóvá igyekvésünket, cselekvésünket, a mindennapi életünket, hanem jelenléteddel áldj meg bennünket. Hadd tudjunk téged segítségül hívni nap, mint nap, és hadd tapasztaljuk meg azt, hogy ott van velünk a te lelked, vezérel bennünket a te igéd, tanít bennünket a te szavad. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád minden nap, és kérhetjük a te tanácsaidat, kérhetjük a te vezetésedet, és megtapasztalhatjuk, hogy milyen nagy áldás az, amikor te vezetsz bennünket. Kérünk, hogy te tedd áldottá és gyümölcs termővé a mi életünket. Te mutasd meg rajtunk a te nagy kegyelmedet, és ne engedd, hogy megfáradjunk, hanem ha tudjunk mindvégig hűségesen megmaradni hit és türelem által te melletted, a te akaratodat követve, a te akaratodat keresve. Köszönjük, Urunk, hogy eltétetik számunkra az ígéretnek öröksége, eltétetett számunkra az örök élet Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ebbe is belekapaszkodhatunk, ez is biztat és bátorít bennünket akkor, amikor megfáradunk, amikor talán egy kicsit megterheltebb a mi életünk. Hadd tudjunk újra és újra a te szavadban megerősödni, a te vezetésedben jelen lenni. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, és áld meg a mi gyülekezeteinket, hogy ne távolodjunk el tőled, hogy mindinkább megtapasztaljuk azt, hogy nem, hogy közel van hozzánk az üdvösség, hanem a miénk, a te általad elkészített üdvösség. Így hallgass meg bennünket, és te légy a mi gyülekezeteinkkel, légy a te népeddel. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lekipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігадюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

nyomom tovább. Dolgozok, még így lesz a romokból ház. Csak suttognak tátolva az apa sebek, de nyugodt lehetsz kisfiam, én hazamegyek.

és más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: 14 óра. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 18-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 серпня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Mikrobusz ütött el egy 10 éves kislányt Rahón. A gyermek kiszaladt az udvarról az úttestre, és a mikrobusz kerekei alá került. A helyszínre mentőt hívtak. A 10 éves kislánynál az egészségügyi dolgozók a lábszárcsontok nyílt törését, valamint a környékén egy szakított sebet állapítottak meg. A további speciális kezelés érdekében a kislányt a megyei gyermekkórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a gyermekek főként a magánházak és udvarok közelében váratlanul az úttestre léphetnek vagy szaladhatnak. Ezért a járművezetőknek a lakóvezetekben időben csökkenteniük kell a sebességet, és fel kell készülniük az előre nem látható helyzetekre. A szülőknek pedig rendszeresen emlékeztetniük kell a gyermekeket arra, hogy mielőtt lelépnek vagy kiszaladnak az úttestre, mindig álljanak meg, és győződjenek meg arról, hogy biztonságosan átkelhetnek-e, számolt be a 103 Zakarpattyá.
4: У Рахові 10-річну дівчинку збив мікроавтобус. Дитина вибігла з подвір'я на дорогу та потрапила під колеса транспортного засобу. На місце події викликали екстрену медичну допомогу. У 10-річної дівчинки медики діагностували відкритий перелом кісток гомілки та рвану рану ліктя. Для подальшого спеціалізованого лікування дівчинку доправили до обласної дитячої лікарні. Діти можуть з'являтися на проїжджій частині раптово, особливо поблизу приватних будинків та дворів. Водіям важливо завчасно знижувати швидкість у житлових районах і бути готовим до несподіваної ситуації. Батькам варто регулярно нагадувати дітям, що перед виходом або вибіганням на дорогу необхідно обов'язково зупинитися та переконатися, що це безпечно, інформує 103 Закарпаття.
3: A fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátásának bevezetésén dolgoznak a Beregszász járásban található nagyszülősi kistérségben. A kezdeményezés része az ukrajnai gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának, amelyet az UNICEF és nemzetközi partnerek is támogatnak. A cél nem csupán az, hogy a gyermek napközben megfelelő ellátásban részesüljön, hanem az is, hogy biztosítsák számára a fejlődéshez és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges feltételeket, valamint támogassák a családokat. Az állami szabványnak megfelelően a szolgáltatás többek között szociális rehabilitációt, gondozást, szabadidős programok szervezését, szociális és munkaerőpiaci alkalmazkodást, valamint a gyermek törvényes képviselőinek oktatását is magában foglalja. Az ellátást munkanapokon, a gyermek intézményben történő elhelyezése nélkül biztosítják, és annak időtartama naponta legalább 4 óra kell, hogy legyen. Adta hírül a berehoverajon.in.ua.
4: У Виноградівській громаді на Берегівщині працюють над впровадженням послуги денного догляду дітей з інвалідністю. Ініціатива є частиною реформи системи догляду за дітьми в Україні, яку підтримують ЮНІСЕФ та міжнародні партнери. Мета – не просто забезпечити дитині догляд протягом дня, а створити умови для її розвитку, соціалізації та підтримки сім'ї. Відповідно до державного стандарту, послуга включає, зокрема, соціальну реабілітацію, догляд, організацію дозвілля, соціальну трудову адаптацію та навчання законних представників. Дитини. Вона надається протягом робочого дня без проживання дитини у закладі та має тривати щонайменше 4 години на день, повідомляється на сайті береговерайон.in.ua.
3: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha a hagyományos egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áramára 1 kWh-ként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 hrivnya per kWh, éjszaka azonban kedvezményes, 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbít a jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamosenergia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
4: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. І населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає, пише pmg.ua.
3: Ukrajnában kissé csökkent a benzin és a dízel üzemanyag ára. A töltőállomásokon tapasztalható árcsökkenés fő oka a nagykereskedelmi árak mérséklődése és a megfelelő kínálat volt, írja az Encore-ra hivatkozva az Unión. A benzinkutakon az árak további alakulása elsősorban a belföldi piaci helyzettől, valamint a világpiaci kőolaj és olajtermékáraktól függ. Jelenleg Beregszázban a következő árakkal találkozhatunk. Az A95-ös benzin 77 hrivnya 99 kopéka és 82 hrivnya 90 kopéka között mozog literenként, a dízel pedig 89,90 és 93 hrivnya 90 kopéka között.
4: Бензин і дизель в Україні трохи подешевшали. Основною передумовою послаблення напруги на колонках стало зниження гуртових цін і достатня пропозиція. Про це з посиланням на Encor пише union.ua. Подальший рух цін на АЗС залежатиме насамперед від ситуації на внутрішньому ринку та світових цін на нафту і нафтопродукти. Наразі в берегові ціни наступні. Бензин марки А95 коштує від 77 гривень 99 копійок до 82 гривень 90 копійок за літр. Дизель від 89 гривень 90 копійок до 93 гривень 90 копійок за літр.
3: A végére egy felhívás. A Bátyúi kistérség lakosainak figyelmébe. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 8 órától a Bátyúi Községi Tanács épületében fogadja a lakosokat az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatóságának képviselője. A közösség lakói tanácsadást és tájékoztatást kaphatnak a nyugdíjellátással és a szociális juttatásokkal kapcsolatos kérdésekben.
4: Оголошення. До уваги мешканців Батівської громади. У четвер, 20 серпня, о 9-й за київським часом у приміщенні Батівської селищної ради буде проводити прийом громадян представник Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Мешканці громади зможуть отримати консультації та роз'яснення з питань пенсійного забезпечення та соціальних виплат.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az időjárás a nap végéig változékony lesz. A késő délutáni esti órákban kisebb eső várható. A levegő hőmérséklete 22-23 fok körül alakul, az esti órákban pedig 19 fokig csökken. Holnap jelentős csapadék nem várható, napközben 26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
4: Мінливою погода буде до кінця дня. Ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря становитиме на рівні плюс 22, плюс 23 градуси, а у вечірні години опуститься до плюс 19. Завтра без значних опадів, а вдень до плюс 26.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. A Beregszászi Református Gyülekezet presbiteri csendes hétvégét szervezett a Dédai tópartján, ahol a presbiterek családjaikkal együtt tölthettek el néhány napot közösségben, pihenéssel és lelki feltöltődéssel. A több napos alkalomról, annak céljairól és tapasztalatairól mai összeállításunkban hallhatnak.
1: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. Egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: A közösség ereje, az együtt töltött idő és a lelki feltöltődés állt annak a presbiteri csendes hétvégének a középpontjában, amelyet a beregszászi református gyülekezet szervezett a Dédai tó partján. A többnapos alkalmon a presbiterek ezúttal családjaikkal együtt vehettek részt. A pihenés, közös étkezések, beszélgetések és kötetlen együttlétek mellett az igei alkalmak és a lelki elcsendesedés is fontos szerepet kapott. A hétvége célja nem csupán az volt, hogy a gyülekezet szolgálattevői kiszakadjanak a mindennapokból, hanem az is, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, megerősödjenek a szolgálatban, és lelki erőt gyűjtsenek az előttük álló feladatokhoz. Elsőként Tarackközi Ferencet, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát kérdeztük arról, hogyan született meg a csendes hétvége ötlete, és miért érezték fontosnak, hogy éppen most szervezzék meg.
1: Hol tartották meg a rendezvényt? Miért tartották pont most, vagy az időzítés miatt? Néhány szót erről a rendezvényről.
2: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. Egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot. Viszont nem kell arról beszélni, hogy milyen külső körülmények vesznek bennünket körül, idestova most már 6.-8. éve, Covid, utána a háború, és ez teljesen így elhalványult, és utána erről beszéltem, akkor ilyen alulról jövő kezdeményezés presbitériumban egy néhányan mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha most is szerveznénk ilyet, és ennek apropóján úgy éreztem, hogy ez valóban egy Istentől kapott indítatás, és akkor átgondoltuk, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni. Megkerestük először a Nagy Családos Egyesületet, hogy elkérhetjük-e tőlük a parcellát a Dédai tó partján, és mivel pozitív volt a viszony, ezért megkaptuk, ebből kifolyólag oda tudtuk szervezni a presbiteri hétvégét. Ezúton is természetesen nagyon köszönjük a Nagy Családos Egyesületet.

0: Szív, az első téma az volt, hogy mikor a szív elfárad, a következő téma az volt, amikor a lélek meggyengül, avagy a reménység mikor megkopik, és aztán a megújulás kérdése volt, és így azt gondolom, hogy először arra kerestük a választ, hogy milyen állapotban vagyunk, és aztán, hogy ebből hogyan lehet felállni, hogyan lehet megerősödni, és új erővel neki kezdeni a mindennapi életnek. Ugyanakkor az is színesítette az egész alkalmat, hogy most nem csak a presbitériummal voltunk, hanem presbiter családokkal, így az a idestova 60-65 ember, ebből 25 gyerek volt, és ez egészen mássá színesítette az egész alkalmat. Gyerekeknek külön program, illetve felnőttekkel előadások, beszélgetések, és ezúton szeretném megköszönni a Beregi Református Egyházmegyének az esperesének, Tóth Lászlónak a szolgálatát, Nagy Szabolcsnak, a Jánosi gyülekezet lelkészének, ők jöttek előadást tartani, és aztán estére mindig evangelizáció volt, és ezek segítettek abban, hogy kicsit feltöltődjünk, megerősödjünk.
1: Mint korábban már jeleztem és ma említettem, ugye új tagokkal is bővült a presbitérium. Mennyire gondolja azt, hogy az ő életükben is ez egy változás, már mint úgy értve, hogy presbiterek lettek, részt tudtak venni ezeken, és persze az is kíváncsi lennék, hogy mennyire voltak aktívak ők ezeken a napokon.
0: Hát ugye ez mindig úgy szokott lenni, hogy aki valami újat kezd, az mindig aktívabb. Tehát a kezdeményezés is az új presbiterektől jött, és természetesen nagyon-nagyon nyitottak voltak, és visszajelzésekből, meg a megtapasztalásaimból én azt mondhatom, hogy szerintem nagyon-nagyon jól érezték magukat. Az éjszakai beszélgetések valóban, tehát azok a kötetlen beszélgetések, azok szintén egy csodálatos színe az egész alkalomnak. Természetesen ilyenkor az ember meg is fárad, és másnap reggel kicsit nehezebb, de nem voltunk időhöz kötve, és amikor egy kicsit csúsztunk, az nem volt gond. De aztán, mivel ott volt a tó, tehát a víz mindig felfrissített, amikor már kicsit lankadt a figyelem, és akkor megint neki tudtunk ugrani, neki tudtunk vágni, és így én azt gondolom az ő számukra is ez egy nagyon erősítő, bátorító volt. Hiszem azt, hogy most egy újabb lendülettel ugrunk neki annak, ami itt Veregszászban, a mi látókörünkben van, közösségünkben van.

0: A csendes hétvége különösen fontos lehetett azok számára is, akik nemrég kapcsolódtak be a presbitérium szolgálatába. Az új feladatok ugyanis nem csak felelősséget, hanem új kapcsolatokat és együttműködést is jelentenek. A szervezésbe a gyülekezet tavaly megválasztott főgondnoka is bekapcsolódott. Arról, hogyan éli meg új szerepét, milyen változást jelent számára a főgondnoki szolgálat, és milyen feladatok várnak még a gyülekezetre nyáron, Birta János kérdeztük.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt rádióhallgatókat. Valóban egy olyan esemény zajlott a hétvégén, presbiter családok találkozója, kirándulása. Régebben a gyülekezet gyakorolta ezt, a presbiter családok mindig elmentek, vagy a presbiterek mindig elmentek egy ilyen összekovácsoló hétvégére. Ez egy kicsit más volt valóban, mert gyerekekkel, családokkal együtt kirándultunk. A Dédai tóparton egy sátorozós hétvége volt, ahol együtt főztünk, együtt pihentünk, együtt napoztunk, együtt fürödtünk, és megismerhettük az valóban újonnan megválasztott presbiterek családjait is. Közelebb kerülhettünk egymáshoz. Nagyon fontosnak tartom, mert ha egy gyülekezetben vagyunk, egy szolgálatban állunk, Isten szolgálatában, akkor tudjuk, hogy kikkel vagyunk együtt, ha gondunk van, ha nehézségünk támad, kikre támaszkodhatunk ebben az ügyben, abban az ügyben. Ezért szervezte a vezetőség Taraszkozi Ferenc tiszteletes ezt a hétvégét, és én úgy gondolom, hogy valóban nagyon hatásos volt az én számomra.

0: Legalábbis az, mert voltak olyan beszélgetéseim, amikor közelebb hoztak egy-egy presbiterhez.
1: Mennyire másképpen kezelte akkor, és mennyire másképpen kezelte most ezt a helyzetet? Érződött egy kicsit azért az, hogy egy másik pozícióban van?
0: Hát picit úgy gondolom, hogy nagyobb a felelősség. Hát gondnokként a vezető lelkészünknek a jobb keze kell, hogy legyek. Addig voltam, most értsék jól a csak presbitert, hogy addig egy presbiter voltam a 24 között, most pedig ott kell, hogy legyek a vezető lelkészem és a presbiterek között, hogy összhangot teremtsek. Így látom ezt most. A fő feladatunk, hogy beleszóljak, a fő feladatunk az, hogy ahogy egyszer meg is fogalmaztuk a régebbi presbiterekkel, hogy egy ember is elnevesszen. Ezt tekintjük fő feladatunknak.
1: És hogyha már ezt a gondolatmenetet folytatva, azért már eltelt néhány hónap, mióta ebben a pozícióban vagyunk, mi az, amit úgy most már úgy ki szeretne emelni, mi az, amit ugye el szeretne mondani, rengeteg sok közös munka zajlik, ezt látni. Viszont vannak olyan dolgok is szerintem, ami ne talán, ha lehet ilyenekről beszélni most, mik azok a fő feladatok 2026 nyarán, mik azok a fő feladatok, amit most még azért ebben az évben úgy megtervezett, amit végbe szeretnének vinni. Néhány szót erről.
0: Nagyon sok minden már a nyáron megtörtént, a táborok megvoltak. Most még az, ami egy fő feladat, amire koncentrálunk, ez a villámtöltés. Nagy ifjúsági összejövetel, összegyülekedés, ahol tavalyi évre visszatekintve voltak megtérések, voltak gyerekek jöttek, csatlakoztak. Úgy gondolom, hogy ez most is nagyon fontos, hogy meglegyen szervezve. Ehhez nagyon sokat tud hozzátenni a presbitérium munkájával, szolgálatával, hogy ez presbitérium munkájával, szolgálatával, hogy ez gördülékenyen menjen, zajlódjon majd le.

0: A hétvége természetesen azok számára is különleges élményt jelentett, akik frissen megválasztott presbiterként vettek részt rajta. A közös sátorozás, az igei alkalmak, a beszélgetések és a játékos programok egyszerre jelentettek kikapcsolódást és lelki feltöltődést. Rubec Norbert 2025 végén lett presbiter, így számára ez az alkalom különösen fontos tapasztalatot jelentett. Őt arról kérdeztük, mit vitt magával haza erről a három napról, és mit jelent számára a presbiteri szolgálat.
1: Hogy élted meg? Mi az, amit hazavittél magaddal? Néhány szót erről az alkalomról.
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! 2025 végén lettem első körben úgymond megválasztva presbiternek, és ez a hétvége nekem annyit jelentett, ugyebár ezt tudni illik, hogy azt hiszem 7-8 éve nem volt ilyen presbiter családos alkalom itt a Beregszászi Református Gyülekezetben, és most tiszteletes úr feldobta ezt a kérdést, hogy ha van rá igény, akkor meg szeretnénk tartani meg, hogyha összejön, és akkor erre a július vége, augusztus elejei három napra, két éjszakára került sor. Az időjárás az nagyon meleg volt, és családostól mentünk, én, a fiam és feleségem. Nagyon felemelő volt, kihívás volt, mert még fiam 6 éves lesz, de még sátorban nem aludt, nagyon várta, ő úgy nevezi, hogy táborozás. Azt hittük, hogy egy nap lesz kint alvás, és utána mennek haza, de végig voltak. Mind a két éjszaka ott aludtunk. Nagyon jók voltak az igei alkalmak, jó volt a közös elcsendesedés, közös dicsőítések, énekek, amit ott ismerkedések, akik nem ismerték egymást, jobban megismerhették egymást. Jók voltak a programok, nagyon érdekes volt, amit szombaton Gogola István magával hozott. Ilyen csapatépítő, ismerkedő játékok voltak, nagyon meleg volt, aki nem figyelt oda magára, le is égett rendesen, a víz is jó hőmérsékletű volt.
3: Tudom azt is, hogy valóban, ahogy említetted, nem csak test, hanem lelki feltöltődésről is szólt a rendezvény. Azt is hallottam, hogy ilyen elvonult, csendes beszélgetések is voltak. Ha ne talán benned is felmerült, igaz, nem tudom, hogy mennyire voltak kérdések. Szerintem csak mindenki csak úgy figyelt és hallgatott, odafigyelve azok a rendezvényekre is, ne talán az idősebb vagy tapasztaltabb presbiterekre is. Te kaptál-e választ, ha nem is szóban, de fejben, arra az

0: hivatottságra. Ahogy említetted, 2025 eleje, és most már azért 2026 nyarát írunk, és azért már eltelt egy kis idő, amióta itt vagy aktívan a gyülekezetbe. Te kaptál-e olyan dolgokra választ, ismétlem, nem szóbelileg, nem élő embertől hallva ezt, amire úgy talán, amikor úgy készültetek a családdal, felmerült benned, voltak-e ilyen dolgok, amire azt mondod, hogy na, és úgy jöttetek az, hogy igen, megkaptam erre a választ.
1: Hát folyamatosan, amióta közelebb kerültem a gyülekezethez is, és Istenhez is. Sok ilyen megtapasztalás van fentről, ami minél tovább, annál többet tapasztalok, és most is voltak olyan dolgok, amit úgymond tényleg hazavittem fáradtan, testileg, de lelkileg feltöltődve értünk haza, én azt tudom mondani.
0: Fiatalok, azok az emberek, akik ne talán majd ugyanúgy egy ilyen választás előtt lesznek majd, mint te, a te korodbeliek emberek, akik ne talán a megtérés szélén vannak, és ne talán úgy érzik, hogy szeretnének közelebb kerülni Istenhez. Mi az az két-három mondatban, amit most megfogalmaznál?
1: Bátran vállalkozzanak, és Isten mindig úgy alakítja, hogy amire elhívott, arra készen fogsz állni, készen fognak állni.
2: A Beregszászi Református Gyülekezet presbiteri csendes hétvégéje tehát nem csak a pihenésről szólt. A Déidai tópartján együtt töltött napok lehetőséget adtak arra, hogy a presbiterek és családjaik közelebb kerüljenek egymáshoz, elcsendesedjenek, feltöltődjenek és megerősödjenek abban a szolgálatban, amelyet a gyülekezet közösségéért vállaltak. A beszélgetésekből is kiderült, hogy a közösség építése nem csak a templomban és a gyülekezeti alkalmakon történik. Néha éppen az ilyen kötetlen együttlétek segítenek abban, hogy jobban megismerjük egymást, és a hétköznapokban is biztosabban tudjunk egymásra támaszkodni. A csendes hétvége pedig már is új lendületet adhat a Beregszászi Református Gyülekezet előtt álló feladatokhoz és szolgálatokhoz. Köszönöm, hogy velem tartottak, maradjanak továbbra is a Pulzus FM 92.1-en. Áldás, békesség!

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 18-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 серпня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Mikrobusz ütött el egy 10 éves kislányt Rahón. A gyermek kiszaladt az udvarról az úttestre, és a mikrobusz kerekei alá került. A helyszínre mentőt hívtak. A 10 éves kislánynál az egészségügyi dolgozók a lábszárcsontok nyílt törését, valamint a környékén egy szakított sebet állapítottak meg. A további speciális kezelés érdekében a kislányt a megyei gyermekkórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a gyermekek főként a magánházak és udvarok közelében váratlanul az úttestre léphetnek vagy szaladhatnak. Ezért a járművezetőknek a lakóvezetekben időben csökkenteniük kell a sebességet, és fel kell készülniük az előre nem látható helyzetekre. A szülőknek pedig rendszeresen emlékeztetniük kell a gyermekeket arra, hogy mielőtt lelépnek vagy kiszaladnak az úttestre, mindig álljanak meg, és győződjenek meg arról, hogy biztonságosan átkelhetnek-e, számolt be a 103 Zakárpátyja.
4: Урахові 10-річну дівчинку збив мікроавтобус. Дитина вибігла з подвір'я на дорогу та потрапила під колеса транспортного засобу. На місце події викликали екстрену медичну допомогу. У 10-річної дівчинки медики діагностували відкритий перелом кісток гомілки та рвану рану ліктя. Для подальшого спеціалізованого лікування дівчинку доправили до обласної дитячої лікарні. Діти можуть з'являтися на проїжджій частині раптово, особливо поблизу приватних будинків та дворів. Водіям важливо завчасно знижувати швидкість у житлових районах і бути готовим до несподіваної ситуації. Батькам варто регулярно нагадувати дітям, що перед виходом або вибіганням на дорогу необхідно обов'язково зупинитися та переконатися, що це безпечно, інформує 103 Закарпаття.
3: A fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátásának bevezetésén dolgoznak a Beregszász járásban található nagyszülősi kistérségben. A kezdeményezés része az ukrajnai gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának, amelyet az UNICEF és nemzetközi partnerek is támogatnak. A cél nem csupán az, hogy a gyermek napközben megfelelő ellátásban részesüljön, hanem az is, hogy biztosítsák számára a fejlődéshez és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges feltételeket, valamint támogassák a családokat. Az állami szabványnak megfelelően a szolgáltatás többek között szociális rehabilitációt, gondozást, szabadidős programok szervezését, szociális és munkaerőpiaci alkalmazkodást, valamint a gyermek törvényes képviselőinek oktatását is magában foglalja. Az ellátást munkanapokon, a gyermek intézményben történő elhelyezése nélkül biztosítják, és annak időtartama naponta legalább 4 óra kell, hogy legyen. Adta hírül a berehoverajon.in.ua.
4: У Виноградівській громаді на Берегівщині працюють над впровадженням послуги денного догляду дітей з інвалідністю. Ініціатива є частиною реформи системи догляду за дітьми в Україні, яку підтримують ЮНІСЕФ та міжнародні партнери. Мета – не просто забезпечити дитині догляд протягом дня, а створити умови для її розвитку, соціалізації та підтримки сім'ї. Відповідно до державного стандарту, послуга включає, зокрема, соціальну реабілітацію, догляд, організацію дозвілля, соціально-трудову адаптацію та навчання законних представників. Дитини. Вона надається протягом робочого дня без проживання дитини у закладі та має тривати щонайменше 4 години на день, повідомляється на сайті berehoverajon.in.ua.
3: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha a hagyományos egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áramára 1 kWh-ként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 hrivnya per kWh, éjszak azonban kedvezményes, 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbít a jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamosenergia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
4: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. І населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає, пише pmg.ua.
3: Ukrajnában kissé csökkent a benzin és a dízel üzemanyagára. A töltőállomásokon tapasztalható árcsökkenés fő oka a nagykereskedelmi árak mérséklődése és a megfelelő kínálat volt, írja az Encore-ra hivatkozva az Unián. A benzinkutakon az árak további alakulása elsősorban a belföldi piaci helyzettől, valamint a világpiaci kőolaj és olajtermékáraktól függ. Jelenleg Beregszázban a következő árakkal találkozhatunk. Az A95-ös benzin 77 hrivnya 99 kopéka és 82 hrivnya 90 kopéka között mozog literenként, a dízel pedig 89,90 és 93 hrivnya 90 kopéka között.
4: Бензин і дизель в Україні трохи подешевшали. Основною передумовою послаблення напруги на колонках стало зниження гуртових цін і достатня пропозиція. Про це з посиланням на Encore пише Union.ua. Подальший рух цін на АЗС залежатиме насамперед від ситуації на внутрішньому ринку та світових цін на нафту і нафтопродукти. Наразі в берегові ціни наступні. Бензин марки А95 коштує від 77 гривень 99 копійок до 82 гривень 90 копійок за літр. Дизель від 89 гривень 90 копійок до 93 гривень 90 копійок за літр.
3: A végére egy felhívás. A Bátyúi kistérség lakosainak figyelmébe. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 8 órától a Bátyúi Községi Tanács épületében fogadja a lakosokat az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatóságának képviselője. A közösség lakói tanácsadást és tájékoztatást kaphatnak a nyugdíjellátással és a szociális juttatásokkal kapcsolatos kérdésekben.
4: Оголошення. До уваги мешканців Батівської громади у четвер 20 серпня о 9 за київським часом у приміщенні Батівської селищної ради буде проводити прийом громадян представник головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Мешканці громади зможуть отримати консультації та роз'яснення з питань пенсійного забезпечення та соціальних виплат.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az időjárás a nap végéig változékony lesz. A késő délutáni esti órákban kisebb eső várható. A levegő hőmérséklete 22-23 fok körül alakul, az esti órákban pedig 19 fokig csökken. Holnap jelentős csapadék nem várható, napközben 26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
4: Мінливою погода буде до кінця дня. Ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря становитиме на рівні плюс 22, плюс 23 градуси, а у вечірні години опуститься до плюс 19. Завтра без значних опадів, а вдень до плюс 26.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
2: Огасztja a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
3: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювання.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Титаник, мерт ю. Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешав, о рок, о блюз, о поп і о népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszöntök mindenkit a TNT időutazáson, ahol ma nem a robbanó szerekről tartok előadást, hanem a legendás magyar popduó Dobrádi Ákos és Inti kirobbanó slágerein keresztül repülünk vissza az időbe, kezdünk! Vítanie radio slúchačom, sôjni programa muzičný track za ušesiu uhorskou pop-duetu TNT. Počínajmo!

Köszönöm, hogy velem tartottatok a TNT időutazásban. Ha nosztalgiáznál még egy kicsit, végezetül hallgassunk meg egy TNT slágert. Sziasztok! Szörnyű programin buzisni track, prozvucsáli hitő horoszkopop duetu TNT. Ďakujú za uvahu, zalúšajte i snedali z Radio Pulse FM.

0: Рок-н-ролльный трек на радио Пульс FM.
1: Зенешав. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltosmester gyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja a legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagolyfiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagolyfiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú. Megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam? Kérdezte a boltos a legkisebb fiát. Mégye bátyáiddal? Mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám. Jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága, bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagolyfiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagolyfiút, éppen a szívek közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajított a parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is éppen azt láttam álmomban, csak nem akartam mondani. Ott mindjárt azt határozták, hogy hazamennek, s visznek egy-egy zsák aranyat az apjuknak.
A feleségüknek nem mondták meg, hová, merre mennek, csak fölvetettek egy-egy zsák aranyat a nyerek kápájára, azzal elindultak. Mentek hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, addig mentek, míg haza nem értek. Hát csak ugyan úgy volt, ahogy álmodták. Még csak egy kötője sem volt a boltosnak, s mit volt, mit nem tenni szegény fejének, csordapásztor lett a fiával. Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg, mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott, úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál. Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étels ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te... Oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet,
Igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s hétszerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzendült a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mint hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. Kettőt-hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem még, míg nem jössz velem az ólom szérűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szérűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szérűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szérűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szérűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szérűbe. Na most, gyereki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza Mátkádhoz, vígy neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a királykisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No, de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szérűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában, de még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szérűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szérűbe, máskor a fiú az óriást, de csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szérűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a mátkádhoz, egyetek, igyatok, aludjatok, s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van, kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki.
No, édes fiam, három próbát kiállottál emberül, vissza se add a kardomat, legyen a tied. Téged illet meg az, nem engem. Most csak siess a mátkádhoz, mert az eddig halálra sírta magát miattad. Holnap reggel aztán gyertek ide, mind a ketten. Csak ugyan igaza volt a kővé vált királynak. Szakadt a könny a király kisasszony szeméből, mint a záporeső. Azt hitte, hogy soha többet meg nem látja a jegybéli mátkáját. De bezzeg volt nagy öröm, mikor jött a fiú. Ettek, ittak, vígan voltak, aztán elaludtak, s reggel szépen a kővé vált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csapd meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Sem félre nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüst madarak énekeltek, szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa csodája, de a mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevaló, s minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet, pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony, s a mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladta ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk táta maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony az aranyveszélyével háromszor meglegyintette a cédrusfát. Ím, halljatok csodát, az első legyintésre nagyot sóhajtottak a kővé vált emberek, a másodikra megmozdultak, a harmadikra egészen megelevenedtek, igazi emberekké lettek, s köszönték nagy hálálkodással a király kisasszonynak s a fiúnak, hogy megszabadították a gonosz tündérek varázsától. Amikor éppen a legjobban örvendeznének, lecsap a levegő égből nagysebesen egy fehér galamb egyenesen a király kisasszony vállára. Haj, Istenem! Örült a király kisasszony. Az ő drága, kedves galambja volt ez. Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s én a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben?
Írta benne az édesapja, hogy ha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy Tömlöcbe, nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király. Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhincs meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen. Ott háromszor-háromszor suhincs meg mind a három almát, s újra márványpalota lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányai csvejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdjétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a Tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranyveszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívülbelül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézurak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat Tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú, megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, az kiseprűzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a Tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Еще два тижни и запалае пожежа со

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, 92 и 1 FM.
1: Классное радио в дорогу.
3: Escucha, hermano.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosta 2. Biodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.